0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Mikrofonnál ma is Golub Mária tart önökkel. A mai tartalomból röviden. Iván Turudics főügyész beszámolt az államügyészségek elmúlt évi munkájáról. Gordály Andrókovics a Vatikánba, Andrej Plenkovics miniszterelnök pedig Észak-Makedóniába utazik. Tomislav Csórics pénzügyminiszter. Elértük a gazdasági stabilitást, ezt a termelékenység növekedése követi. Az Eszéki Strossmayer Egyetem 51 éves fennállását ünnepli. A családok nemzetközi napját Eszéken is megünnepelték, és mai riportunk az eszéki magyar népkörből érkezett.
1: Híreink következnek.
0: Iván Turudics főügyész beszámolt az államügyészségek elmúlt évi munkájáról. Kijelentette, hogy az eredmények jók, megállították a megoldatlan ügyek számának növekedését, több ügyet kezdtek megoldani, mint amennyi beérkezett. A beszámolóban elmondta, hogy ellenőrzést végeztek a Sibeniki államügyészség munkájában, és bizonyos hiányosságokat tártak fel. Turudics úgy véli, hogy Alexics előzetes letartóztatását kellett volna kérni. Az életfogytig tartó szabadságvesztés törvény első tervezetei két hét múlva várhatók. Bevezetésének célja pedig a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetésétől való elrettentés, jelentette ki Damir Habian, igazságügyi miniszter. Gordály Andrókovics, a parlament elnöke háromnapos látogatásra utazik a Vatikánba, ahol találkozik 14. Leó pápával. A Szentszék tisztségviselőivel folytatott megbeszélések mellett Andrókovics részt vesz egy római koncerten az államiság napja alkalmából, és találkozik az olaszországi horvát közösséggel. Andrej Plenkovics miniszterelnök pedig hivatalos látogatásra utazik Észak-Makedóniába. A küldöttségben ott van a közlekedési, gazdasági és védelmi miniszter, valamint a horvát vállalatok képviselői, akik részt vesznek az Ohridi tavon megrendezésre kerülő üzleti fórumon. Itt várhatóan egy stratégiai partnerségi megállapodásra is sor kerül. Egy évtizednyi a rugalmasság és a makrogazdaság stabilitását megerősítő törekvések után a termelékenység növekedésének új hulláma indult el. Ennek eredményeként Horvátország felzárkózik az Európai Unió legfejlettebb gazdaságaihoz, jelentette ki Tomislav Csórics pénzügyminiszter. A versenyképesség és a termelékenység növekedése jelenleg a horvát gazdaság fő kérdése, mondta Csórics a Horvátországi Amerikai Kereskedelmi Kamara. Hangsúlyozta, hogy az állam a termelékenység és a versenyképesség erősítésének szenteli magát. Elmondása szerint különös hangsúlyt kap majd az ipar, egyrészt annak a technológiai szintjének növelése, másrészt a gazdaság digitalizációja. Az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem 51 éves fennállását ünnepli. Ez alkalomból az Agrobiotechnikai Tudományok Karán tartott ünnepélyes akadémián rektori díjakat adtak át a legsikeresebb hallgatóknak, majd ezt követően kreatív kiállítást nyitottak az Egyetem Tudáskincse kiadó címmel, ahol bemutatták az új egyetemi könyvet, a büntetőeljárási jogot. A családok nemzetközi napja és a nevelőszülők nemzeti napja alkalmából az Eszék-Baranya Regionális Szolgálat Családi Központja Eszékváros védnöksége alatt délután összejövetelt szervezett gyermekek, szülők, nevelőszülők, nagyszülők és minden érdeklődő számára. Eszék főterén. Szeretnék felhívni a figyelmet a család fontosságára, a szülők és gyermekek közötti minőségi kapcsolatokra, valamint a nevelőszülői gondozás jelentőségére, mint a gyermekek számára nyújtott gondozás egyik legértékesebb formájára. A látogató kellemes és vidám összejövetelre számíthattak kreatív tevékenységekkel és játékokkal, amelyek kifejezetten gyermekek és felnőttek számára készültek.
1: Az Eszéki Népkör Magyar Kultúra Egyesület idén is megtartotta a tavaszi szélvizet áraszt elnevezésű Magyar Kórusok regionális találkozóját. A rendezvény célja erősíteni a Horvátországban és Vajdaságban működő magyar kórusok, valamint az anyországi kórusok közötti baráti kapcsolatokat. Az eseményt a Rétfalusi Református templomban tartották, ahol a házigazda népkörvegyes kórusa mellett Magyarországról és Vajdaságból is érkeztek vendégek. Farkas Ibolya, az esemény főszervezője örömét fejezte ki, hogy újra a magyar zene és dal ekkora számú hívét láthatták vendégül.
2: Hát 10. alkalommal az idén, és nagyon boldogok vagyunk, hogy újra itt lehetünk a református kálvinis templomban, hisz lehetőséget adnak, hogy azok az énekkarok, akik a honból jönnek, vagy Magyarországról, Vajdaságból, mindegyik meg tudja mutatni, hogy mit is tanult, vagyis milyen repertoárok vannak, hogy meglássuk és megismerjük, hogy másik dalok is milyen gyönyörűek, milyen szépek, tanulunk tőlük, és fűzzük a barátságot, mert a barátságot a dalokon keresztül lehet. Minden dalba egy lélek van. Az emberek énekelnek, megszeretik, megtanulják. Rengeteg szerzőnk van, rengeteg, de még úgy gondoljuk, hogy még mindig nem tudjuk azt a rengeteg szerzőt, mert minden dal, és mikor jönnek máshonnan, hogy meghallgass, szinte csodálkozunk, hol vagyunk mi ennyi év óta, még nem is hallottuk. És az idén is vannak Vajdaságból, vannak Magyarországról, többen vannak Magyarországról, és úgy gondoltam, hogy nagyon szép estén, de sajnos az eső egy kicsit belerontott ebbe az egész szervezésbe, nem sátorba, hanem itthonba, itt vagyunk a népkör termében. Még szerettem volna megemlíteni azt, hogy az idén ünnepeljük az énekkar 40. évfordulóját. 40 év. 40 év hosszú, kitartó munka. Nagyon sokan elmentek, nagyon sok újak jöttek, de a Marika, az mindig Marika itt maradt velünk, és ő soha nem elégedett meg avval, hogy csak elénekeljük, hanem akarta minden dalnak a szívébe látni, hogy amikor elénekeljük, az emberek azt értsék és megszeressék, hisz az ének a jövő, a fiataloknak, hát abban van a történelmünk. Minden dalba, minden, amit énekelünk, egy életre szól. És köszönök mindenkinek, akik idáig is kitartott. Sajnos mink voltunk az alakító tagok, a férjemmel, a Tipolczki Mártával, de sajnos ő már nincs közöttünk, de ő annyira akart, és annyira akarta, hogy megmaradjon a népkör magyarnak. Mert miért a neve Magyar Népkör? Ide jöttek faluból is az emberek, mert nem voltam valamikor így, hogy minden kis faluba van otthon, hozzájutok, közel lehet jutni minden. Nem, a népkör volt majdnem az egyetlen, és meg kell becsülni, tovább kell vinni, hisz ez a kincs a kezünkben van. Ne engedjük el, ne vigye el a víz, legyünk továbbra is magyarok itt a népkörbe. Ez az élet sora.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.